0: Nem szép. Arra az... Hát úgyis észrevesz, ha nem szólok.
1: Ez így nem mehet tovább.